Pinchu windi yomi na waka sungi wajara. Yomare nyono nyono uima onge nyego pungesi. Yomare nyono nyono uima onge nyego pungesi.

0: Omondi puonjo nyithindo, mwalimu puonjo nyithindo, Omondi puonjo nyithindo mokalo penj.
1: Omino bito.
0: Omondi puonjo nyithindo, mwalimu puonjo nyithindo, Omondi puonjo nyithindo tokalo penj. Omiso Omondi nyaka sai kidwaro limo.

abosi wonya semo echo nyokana mama mabo slembia bien kamela chori yareo